0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló Rótpor-razzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A vasárnapi ítéletidő kárai. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. Múzeumok éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata működő, a manuális generátorok működtek, Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. 25 szolnoki helyszínen és két környékbeli településen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján, tudatta a város. Az országos programsorozat idei szolnoki kínálatában több újdonság is szerepel. Először csatlakozik a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatókat és éjszakai lövészetet is tartanak. Új helyszín lesz Molnár György kárpitos manufaktúrája is, ahol a Chesterfield bútorok díszítését mutatják be. A korábban résztvevő templomok mellett idén a Szentlélek templom is megnyitja kapuit. A rendezvény az elmúlt években folyamatosan bővült. Idén Rákóczifalván és Tiszaföldváron is lesznek kapcsolódó események. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni Bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy meg is ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
1: Új emlékhelyet avattak a vízközművek napján Szolnokon, írja a szoljon.hu. Megnyílt a Halhatatlanok kertje a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT felújított öreg gépházánál. Az emlékhely a magyar vízellátás kiemelkedő alakjai előtt tiszteleg. Elsőként három szobrot avattak fel. Martel Károly a lisszaboni vízellátás fejlesztésében alkotott maradandót. Vein János Budapest korszerű ivóvízellátásának kiépítésében játszott fontos szerepet. Kajlinger Mihály pedig a hazai vízi közműhálózat fejlesztéséhez járult hozzá. A Halhatatlanok kertje a jövőben újabb szakemberek emlékével bővülhet. A Védőnők napja alkalmából átadták a Vármegye Védőnője díjat a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az idei elismerést Erősné Szalai Gyöngyinek ítélték oda. Az ünnepségen hangsúlyozták, hogy a védőnők nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a magyar egészségügyben, segítik a családtervezést, támogatják a gyermekek gondozását, és részt vesznek a problémák korai felismerésében is. Felidézték azt is, hogy a megelőzésre és családgondozásra épülő magyar védőnői szolgálat 2015 óta Hungarikum. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
4: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Meghatározhatják, mikor épültek és mikor javították a szolnoki törökkori fahidakat a szoljon.hu szerint. A Damjanich János Múzeumban a Tiszából kiemelt több száz éves tölgyfacölöpöket vizsgálják a szakemberek. Az évgyűrűk elemzéséből kiderülhet, mikor vágták ki a fákat. Ezeket általában egy-két éven belül be is építették. Így a hidak korát is pontosabban meg tudják határozni. Az évgyűrűk az egykori időjárásról is őriznek információkat. A kutatók szerint a mostani vizsgálatok jelentősen pontosíthatják Szolnok történelmi hídjainak eddig ismert történetét. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. A településen jelenleg 50 és 100 közé teszik a gazdátlan ebek számát. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfiszálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Helló, jó reggelt kívánok! Talán az év legszebb napján, a mai az utolsó tanítási nap, június 19-e van. Sok boldogságot kívánok a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Mindjárt Robbie Williams, előtte még Perecki Zoltán, most pedig Sonic énekel. Jön a Sky a Best-en.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, az év 170. napja, a gyárfások névnapja, és hát, ami a legédesebb zene a fülnek, az utolsó tanítási nap, illetve a nyolcadikosok ma ballagnak. Sok boldogságot minden ünnepeltnek, ha dugó baleset van már is valahol, persze jövő héttől aztán már egyre kevésbé lehet erre készülni, hiszen a nyári szünet alatt sokkal enyhébb a reggeli forgalom, sokkal könnyebb eljutni A-ból B-be. Szóval, ha mégis van dugó baleset, várom 0620 55 55 155, a Gorillaz folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Szeretted a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula. Már ma 30-35 fok között alakul a maximum. Aztán napról napra talán egy-egy fokot még ehhez képest is melegszik a levegő. Részletes időjárás jelentés. Mindjárt rögtön fél hét. A következő fél órát Beyoncé indítja Sompollal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. A fiatalok megtartásán dolgozik az új ifjúsági tanács. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van, péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodásunk gyűl növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
1: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szálláshelyein 2025-ben összesen 742.226 vendégészakát regisztráltak. Ez az eredmény 2,1%-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. A forgalom továbbra is erősen a termálfürdős településekre koncentrálódott. A fiatalok elvándorlásának okait és a város vonzerejének növelését vizsgálja a frissen megalakult Szolnoki Ifjúsági Tanács. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a 10 fős testület megkezdte munkáját, és már az első ülésen kritikus véleményeket fogalmazott meg a város helyzetéről. A következő hónapokban kérdőívekkel, fórumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gyűjtenék össze a helyiek véleményét. A munkában kiemelt téma lesz a pályakezdők helyzete, a közösségi terek és szórakozási lehetőségek fejlesztése, az éjszakai biztonság, valamint a városi identitás erősítése. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a Szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek, többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, az idei tanév utolsó tanítási napján napos idő várható. Az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokhoz képest 30-35 fok között alakul. Itt-ott lehet egy kis gomoly felhő, de kis eséllyel lehet csak futózápor. Északkeleten esetleg egy-egy zivatar belőlük. A hétvégén fokozódik a kánikula, holnap 31-36, vasárnap 31-37 fok is lehet. Na és akkor ennek örömére egy kis Afromedúza, Pasilda a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt itt a 7 óra, az utolsó nulladik óra, ha van az utolsó tanítási napon nulladik óra, mindjárt elkezdődik. Nálunk a legfrissebb hírekre kerítünk sort, aztán a következő órában biztosan szól majd a Kris Kross hatalmas slágere. És itt lesz a TNT is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tiszató, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tiszatavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM.

0: zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapu hidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: A vasárnapi ítéletidő kárai. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. Múzeumok éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata, mint pedig a manuális generátorok nyitottak. Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
2: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a Tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. 25 szolnoki helyszínen és két környékbeli településen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján, tudatta a város. Az országos programsorozat idei szolnoki kínálatában több újdonság is szerepel. Először csatlakozik a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatókat és éjszakai lövészetet is tartanak. Új helyszín lesz Molnár György kárpitos manufaktúrája is, ahol a Chesterfield bútorok díszítését mutatják be. A korábban résztvevő templomok mellett idén a Szentlélek templom is megnyitja kapuit. A rendezvény az elmúlt években folyamatosan bővült. Idén Rákóczi falván és Tiszaföldváron is lesznek kapcsolódó események. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Az idei tanév utolsó tanítási napján, június 19-én áll a naptár, és azt látom, hogy a gyárfásokat lehet ma bátran köszönteni. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Na és persze, ugrálhatunk mindjárt a Crisscross-szal örömünkben, hogy véget ér a suli jump. Nem is tudom, hogy talán a diákok vagy anyukák, apukák örülnek-e jobban ennek. Szerintem is. Flower Power és a You Won't Forget About Me, ez az óra kezdődal.
0: Best FM.

0: Esztefem, a legjobb zenék, jó reggelt az év 170. napján, június 19. péntek, a gyárfások névnapja. Magyarországon a független Magyarország napja, méghozzá 1991. június 19-e emlékére, amikor elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet megszálló katona. Tették mindezt vonattal, úgyhogy így megyünk tovább mi is, vagyis hát velük a San Francisco-i Trainnel. Hey Soul Sister a Besten.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok lehet, a hétvégén meg még ennél is melegebb 1-2 fokkal. Itt az igazi strandidő, hűsöljön mindenki, vigyázzunk magunkra. Az ilyenkor szokásos sok folyadék, fejfedő, napszemüveg, bőrvédő, krémek, és lehetőleg a legmelegebb órákban ne menjünk tűző napra. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik a friss hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsuk be a nyár szabályait. Szolnoki siker az országos pályázaton. Kuvik fiókákat mentettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Berobban a nyár, a hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent György Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kislány is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. 4 Kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zonok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cég telephelyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható. Ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a gyárfások névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 82 éve ezen a napon a Life magazinban megjelentek Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. 48 éve a mai napon, idézőjelben, megszületett Garfield a macska. június 19 megszületett Ann Wilson, az amerikai Heart énekese. Négy éve a mai napon született Los Angelesben Paula Abdul, amerikai koreográfus énekesnő. ben ezen a napon született Maxwell Fraser, művész nevén Maxi Jazz, a brit Faithless tagja. És 1983-ban a mai napon született Ben Hegarty, azaz Macklemore. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak még egyszer. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei tanévben nem sokára utoljára szólal meg a csengő, rögtön 8 óra. Jönnek a friss hírek nálunk, aztán a legjobb zenék szólnak újból, például Bryan Adams-től és Mel C-től. És Rúzsa Magditól is.
2: Nem tudtam szólni, mert kúl nagy a
1: szél. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ahogy a Tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú utat, mely dr. Béres József, a híres Béres Csepp

0: feltalálójának emlékére készült.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. A fiatalok megtartásán dolgozik az új ifjúsági tanács. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
3: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodásunk növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
2: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szálláshelyein 2025-ben összesen 742.226 vendégészakát regisztráltak. Ez az eredmény 2,1%-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. A forgalom továbbra is erősen a termálfürdős településekre koncentrálódott. A fiatalok elvándorlásának okait és a város vonzerejének növelését vizsgálja a frissen megalakult Szolnoki Ifjúsági Tanács. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a 10 fős testület megkezdte munkáját, és már az első ülésen kritikus véleményeket fogalmazott meg a város helyzetéről. A következő hónapokban kérdőívekkel, fórumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gyűjtenék össze a helyiek véleményét. A munkában kiemelt téma lesz a pályakezdők helyzete, a közösségi terek és szórakozási lehetőségek fejlesztése, az éjszakai biztonság, valamint a városi identitás erősítése. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a Szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható, ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ma véget ér a suli, de a nagylányok nem sírnak, sőt, szerintem örülnek, ugye? Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak címmel. Fergie Dala indítja az órát, 5 perc elmúlt 8, jó reggelt! Június 19-én pénteken sok boldogságot a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk.
1: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Kis szombat, vagy hát már nyári szünet van a közlekedés szempontjából. Egészen jól járható, mindenhol minden út, nincs dugó, baleset, legalábbis nem tudok róla. Ha van közlekedési info, mégis jöhet a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, az idei tanév utolsó napján, június 19, péntek, a Besten nem sokára Lighthouse Family, előtte még a New Level Empire és Dérheni, most pedig Tom Novian Limával. Take it!

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék rögtön fél kilenc, jó reggelt! Még idén dokumentumfilmben láthatjuk a Gallagher testvérek sztoriát. Ha minden igaz, szeptember 11-én érkezik a mozikba az Oasisről szóló dokumentumfilm. Ők folytatják a hírek után a Wonderwall-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A vasárnapi ítéletidő kárai. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. Múzeumok éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata működik, a manuális generátorok működtek, Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. 25 szolnoki helyszínen és két környékbeli településen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján. Tudatta a város. Az országos programsorozat idei szolnoki kínálatában több újdonság is szerepel. Először csatlakozik a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatókat és éjszakai lövészetet is tartanak. Új helyszín lesz Molnár György kárpitos manufaktúrája is, ahol a Chesterfield bútorok díszítését mutatják be. A korábban résztvevő templomok mellett idén a Szentlélek templom is megnyitja kapuit. A rendezvény az elmúlt években folyamatosan bővült. Idén Rákóczi falván és Tiszaföldváron is lesznek kapcsolódó események. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék az idei tanév utolsó napja. Izzasztóra sikerül, mint ahogyan a nyolcadikosok ballagása is. Tovább fokozódik a kánikula, 30-35 fok között lesz ma a maximum, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Respect, ez már az Allianz Ethnic dala a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Csillag születik című film egyik betét dalával, itt lesz például Lady Gaga, és jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A 8-ögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvízcsatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tartsuk be a nyár szabályait. Szolnoki siker az országos pályázaton. Kuvik fiókákat mentettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.

0: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent György Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kislány is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. 4 kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zonok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cég telephelyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható. Ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában olyan legendáktól, mint Lionel Richie, vagy Mary J. Blige, vagy akár Coolio, de ide tartozik a bő 2 hét múlva Budapesten koncertező Ricky Martin is, aki most Christina Aguilera-val indítja az órát. Nobody Wants to be Lonely, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, június 19-én pénteken, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén indul a vakáció, és jön az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Szuperal gyermekkórus, a Majorka Színház, este pedig Halász Judit várja a családokat. Majd egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet. Június 19-21 között tehát Gyereksziget. Tali ott! See you when you get there. Coolio folytatja Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, gyárfás napja nekik és a szülinaposoknak is szól, és persze nem csak nekik, de a címe mégis csak az, csak neked, Just For You, Lionel Richie. Dala, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az amerikai fiúval megyünk tovább, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB-n pedig ma a házigazda Amerika játszik Ausztráliával, éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnalban fél háromkor pedig Brazília, Haiti foci meccs, tehát a foci VB-n. Most ezt eljön az American Boy-jal a Besten.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tovább erősödött a hazai turizmus. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. A fiatalok megtartásán dolgozik az új ifjúsági tanács. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 19-e van péntek. Tovább erősödött a hazai turizmus tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
2: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%-kal emelkedett, ami az átlagos tartózkodásunk idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29.000 forintot hagytak az országban.
1: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szálláshelyein 2025-ben összesen 742.226 vendégészakát regisztráltak. Ez az eredmény 2,1%-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. A forgalom továbbra is erősen a termálfürdős településekre koncentrálódott. A fiatalok elvándorlásának okait és a város vonzerejének növelését vizsgálja a frissen megalakult Szolnoki Ifjúsági Tanács. A Szoljon.hu számolt be róla, hogy a 10 fős testület megkezdte munkáját, és már az első ülésen kritikus véleményeket fogalmazott meg a város helyzetéről. A következő hónapokban kérdőívekkel, fórumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel gyűjtenék össze a helyiek véleményét. A munkában kiemelt téma lesz a pályakezdők helyzete, a közösségi terek és szórakozási lehetőségek fejlesztése, az éjszakai biztonság, valamint a városi identitás erősítése.

0: segítése. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal, egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Továbbra is kellemesen nyárias idő valószínű térségünkben. A nappali hőmérséklet jellemzően 26 és 31 fok között alakulhat. A reggelek ennél jóval frissebbek lesznek. Többnyire 14 és 18 fok közötti minimumokra lehet számítani. A meteorológiai modellek alapján sok napsütés várható. Ugyanakkor időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés is kialakulhat.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nem sokára a sztárpár Blake Shelton és Gwen Stefani csicsereg, a hétvégén abszolút aktualitás nyerő tangadal, azaz Tong Song is jön majd Cisco-tól, és az óra elején is nyár. Pillanatokon belül indítom a Gajo Besame Mucho-ját. 4 percen múlt 10, hello! Jó munkát, jó utat, jó ballagást kívánok a nyolcadikosoknak, és hát kitartást az idei tanév utolsó tanítási napjához. Maxim Levente vagyok.
1: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis utánpótlás, ha alább hagyott a reggeli lendület. Maradunk mozgásban a Five-val, jön a Keep on Moving, nem sokára Király Viktor és Cisco is a Thong Song-gal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyári szünetet idéző a forgalom képe, és ilyen volt egész reggel. Szerencsére nem voltak óriás dugók, meg különösebben nagy balesetek sem. Most sem tudok ilyenről. Viszont dolgoznak ma is a 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Lassú az M1-es Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt. Lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója, új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, sok napsütés várható ma is, 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Ha vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak

0: gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfie-t tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában hozom Adamski Killerjét, itt lesz Sean Paul, aki nemrég Budapesten forrósította a hangulatot egy felejthetetlen koncerttel. Az órát pedig a popzene hercege Prince indítja, The Greatest Romance Ever Sold. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: Mesztek!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A Dario G. Carnaval de Paris című dalával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, a mai Night Shift Extra-ban pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerei szólnak mixben, 6-tól White Boy-tól, 7-től Slim Pit-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Programokkal teli hétvégével indítja a vakációt a budapesti állatkert, a világjáró állatkert alapítók Szantusz János 19. századi expedícióit idézik fel. Most hétvégén egy olyan játék keretében, amely Xantusz nyomában járva vezeti végig a látogatókat az állatkert 10 kitüntetett pontján. Ezen kívül ezen a hétvégén lesz már ma. Elkezdődik az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Superar gyermekkórus, a Majorka Színház és este Halász Judit várja a családokat. Egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet, tehát az ingyenes Gyereksziget rendezvény jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Majoros Ritával megyünk át a hétvégébe itt a Besten. A Jamiroquai és a Lil L indítja a délutánt, a dalt pedig Rita pillanatokon belül. Én nem nagyon búcsúzom, mert hogy Hori kollégámat helyettesítem a hétvégén, úgyhogy találkozzunk holnap és holnap után reggel is itt a Besten. Max Emlerente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a Van is. Az előbbi két cégnél július 1-től változnak a tarifák, a Van pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszt tartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai, csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és ha kell, óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: A reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek. A olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt, hogy jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a délutánt, és egy kicsit készüljünk együtt a hétvégére a legnagyszerűbb slágerekkel, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, de itt lesz a Whitney Houston is, és a My Love Is Your Love. Most pedig a Jamiroquai-jal indulunk, Little L.
0: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát együtt töltjük, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből. Mi a tervük hétvégére? Nekem egy kis családi szalonna sütés, és már nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot, hogy lehessen szalonnát sütni, de természetesen apák napja ünneplés is lesz vasárnap, úgyhogy ezt ne felejtse senki. Köszöntsék majd meg apukáikat, nagypapáikat, keresztapukájukat, és bárkit, akit úgy éreznek, hogy apák napján megköszöntenének. Na de az majd csak vasárnap lesz, addig is pedig még itt vannak a Best FM legjobb zenéi. Például péntek délután Whitney Houston érkezik már is, és a My Love Is Your Love, de jön a Black Eyed Peas, Vastag Csaba, most pedig a KLF. Én pedig hamarosan közlekedési információkat is hozok, na meg felteszem a napkérdését is. Mulassunk jól egész délután együtt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk úti társak, hozom a legfrissebb útinfókat, például Budapestről, hogy a főutca Csalogány utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy egy kisebb fennakadásra kell számítani. De kaptam még információt Icától, hogy a Balaton utca Honvéd utca kereszteződésében is baleset történt. Laci pedig írt a Dózsa-György útról, hogy a Dembinszky utca Dózsa-György út találkozásánál is baleset történt. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Herceghalom és Viatorbágy között eléggé sokan vannak. A 30-astól a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt elég nagy a lassulás és a torlódás. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja, nem csak Budapestről vagy az M1-esről, hanem bárhonnan az országban, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Desperado táncolj, ezzel a dallal zártam az órát, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig nyitok majd. Floridával jön a Good Feeling. És jön az Animal Cannibals is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban, egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
2: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolánkban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egy Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágánykarbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt mindenkinek egy óra után, és én Majoros Rita vagyok ebben az órában, és csupa-csupa izgalmas kedvenc érkezik, mint Ricky Martin és Mely a dala, és egy kis romantika ez a Private Emotion, de jön majd Heinz Gábor Biga is, és a Máshol járunk, na meg a Spice Girls a Stappal. Most Florida indítja az órát, Good Feeling, így a délutáni kávé mellé, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Arra vagyok kíváncsi, mit kérdeznének egy ősnőtől, hogyha lenne rá lehetőségük? Egyáltalán kérdeznének bármit, tudni akarnának bármit mondjuk a jövőről? Én bevallom őszintén egy kicsit tartok tőle, és lehet, hogy nem ismernék a jövőmről kérdezősködni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de erről beszélgettünk itt a kollégákkal, úgyhogy érdekelne az önök válasza is. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ricky Martin és Maya pedig, na meg egy kis romantika, ez a Private Emotion, a folytatásban a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Nagyon meleg lesz a hétvégén, ami azt is jelenti, hogy sokan elindulnak a Balatonra, sőt, már most sokan vannak az M7-esen, elindult a nyaralni készülők első hulláma. Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás ugyan már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, ez pedig lassan oszlik fel. A 71-es főúton Balatonakali határában két autó ütközött, az 53-as kilométernél lezártak félútpályát. Az M1-esen Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulás van és torlódás, főként a külső sávon, úgyhogy autóval az átterelt sávot érdemes használni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rihanna, Jay-Z és Chris Brown Umbrella dala zárta ezt az órát, imádom még mindig. Szerintem ez is egy ilyen örökzöld sláger. Hát ilyenekre lehet a következő órában is számítani. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán egy másik örökzöld. Dante Thomas és a Miss California. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt, ha már örökzöld.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyiük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt délután 2 óra is, megyünk tovább együtt, és most nagyon sokan elkezdik már a hétvégét, úgyhogy vigyázat az utakon, hozom a közlekedési információkat is, na meg mellé legtutibb slágereket, kedvenc időszakunkból, 90-es, 2000-es évek, úgyhogy felkötni mindent, amit lehet. Ékennel indulunk, jön a Dangerous, én Majoros Rita vagyok, szép napot!

Fest FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve kérdezné nekem valamit. Azt írja Péter, megkérdezném, hogy a feleségem tényleg hallja-e, amikor csak magamban morgolódok, mert hogy mindig kitalálja, miről van szó. Anita azt írja, arra lenni kíváncsi, hogy 10 év múlva is ugyanott fogok-e élni, ahol most. Józsi pedig a lottószámokat kérdezné meg. Hát szerintem ezzel vagyunk így néhányan. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gyertek ide a válaszok a kérdésre. Ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve egyáltalán kérdeznének-e valamit, mernének-e bármit kérdezni. Én egy kicsit félnék a választól, mondjuk, hogy ha esetleg rossz választ kapok, akár valakinek az elvesztésére, stb. Na, arról például nem szeretnék tudni. Na, de ki tudja, várom a válaszokat. 0620 55 55 155. Önök vajon mit kérdeznének, miközben Rozála zenél? Everybody's free, egy kis jó hangulat itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, akár a munkából hazafelé indulóknak. Hát a Balatonra is sokan elindultak már. A nyaralni készülők első hulláma már Török Bálint környékén jár, mert hogy Török Bálint és Martonvásár között eléggé nagy a torlódás, úgyhogy plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske és Biatorbágy térségében szakaszos lassulások vannak, úgyhogy ezzel kell itt számolni, autóval pedig érdemes az átterelt sávot használni. A térségében is inkább a teherautók torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak Budapest felé Óbaroknál az átterelt belső sávban 4 autó ütközött, a 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: A vasárnapi ítéletidő kárai. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. Múzeumok éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy mixemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
2: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. 25 szolnoki helyszínen és 2 környékbeli településen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján, tudatta a város. Az országos programsorozat idei szolnoki kínálatában több újdonság is szerepel. Először csatlakozik a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatókat és éjszakai lövészetet is tartanak. Új helyszín lesz Molnár György kárpitos manufaktúrája is, ahol a Chesterfield bútorok díszítését mutatják be. A korábban résztvevő templomok mellett idén a Szentlélek templom is megnyitja kapuit. A rendezvény az elmúlt években folyamatosan bővült. Idén Rákóczi falván és Tiszaföldváron is lesznek kapcsolódó események. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni Bringa körutat, a Dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőigazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
4: Ahol

0: Ott öreg gépházánál. Az emlékhely a magyar vízellátás kiemelkedő alakjai előtt tiszteleg. Elsőként három szobrot avattak fel. Martell Károly a lisszaboni vízellátás fejlesztésében alkotott maradandót. Vejn János Budapest korszerű ivóvízellátásának kiépítésében játszott fontos szerepet. Kajlinger Mihály pedig a hazai vízi közműhálózat fejlesztéséhez járult hozzá. A halhatatlanok kertje a jövőben újabb szakemberek emlékével bővülhet. A Védőnők napja alkalmából átadták a Vármegye Védőnője díjat a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az idei elismerést Erősné Szalai Gyöngyinek ítélték oda. Az ünnepségen hangsúlyozták, hogy a védőnők nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a magyar egészségügyben, segítik a családtervezést, támogatják a gyermekek gondozását, és részt vesznek a problémák korai felismerésében is. Felidézték azt is, hogy a megelőzésre és családgondozásra épülő magyar védőnői szolgálat 2015 óta Hungarikum. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
1: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
0: Meghatározhatják, mikor épültek és mikor javították a szolnoki törökkori fahidakat a szoljon.hu szerint. A Damjanich János Múzeumban a Tiszából kiemelt több száz éves tölgyfacölöpöket vizsgálják a szakemberek. Az évgyűrűk elemzéséből kiderülhet, mikor vágták ki a fákat. Ezeket általában egy-két éven belül be is építették. Így a hidak korát is pontosabban meg tudják határozni. Az évgyűrűk az egykori időjárásról is őriznek információkat. A kutatók szerint a mostani vizsgálatok jelentősen pontosíthatják Szolnok történelmi hídjainak eddig ismert történetét. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszafüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. A településen jelenleg 50 és 100 közé teszik a gazdátlan ebek számát. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfiszálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé

0: lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Naptejet beszerezni, jégakukkat behűteni, úszógumikat felfújni. Érkezik a nyár első nagyobb hőhulláma a következő napokban, és érkezik a hétvége, előtte pedig néhány kellemes óra együtt. Üdvözlet, én Fodor Attila vagyok. A Magna Cum Laude, a halott pénz és KT is jön, de most a Chaclet Puma
2: 102.4 veszte.

Pánikula és forróság jellemzi majd a következő napok időjárását. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például derült napos idő valószínű, csapadék nélkül, gyenge légmozgással, a hőmérséklet 33 foknál is több lehet. Vasárnap jó részt napos idő várható, délután viszont megnövekedhet a felhőzet. Csak a délutáni kora esti órákban várható eső, rövid zápor, de kora délután még 36 fok is lehet majd Szolnok környezetében. Az év legrövidebb éjszakáját követően a hétfő is általában napos idővel, olykor rövid záporokkal fog majd telni, a kora reggeli időszakban is már 23 fok lehet, napközben pedig 34 fok lehet Szolnok környezetében, és nagyjából 32-34 fok közötti hőmérsékletekkel fog eltenni az egész jövő hét a mostani infók alapján. 78-ban ilyenkor az angol listán a Pomádé, vagyis a Grease film zenéje tarol, ugyanilyenkor viszont az Egyesült Államokban Garfield lesz a népszerű, na nem a listákon, hanem az amerikai lapokban a Jim Davis által megrajzolt Macska kalandjai ekkor jelentek meg először. Nálunk most Will Smith és a Get In

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: igazán.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A Tiszavirág Fesztiválon ma fellép Szirtes Edina, Mókus, illetve a Mandala Marra a park színpadon, de látható este 9:30-tól a Tiszavirág Blues Band többek között. A parkmoziban a mai film a Mamma Mia Sose Hagyjuk Abba lesz, holnap pedig a Napsütötte Toszkánát vetítik, ugyancsak este 9:00-től. Az utolsó napon fellép majd a park színpadon Iván Szandra, utána Ceglédi, a Maláta színpadon a Varga Tibor trió és Csapó Krisztián, illetve lesz Ria Live Tina Turner emlékkoncert is. De a Tiszavirág Fesztiválon van Borházak utcája, kézműves vásár, illetve foci VB park is. A Körösi Mögy Fesztiválon ma este Sterbinski, Mineo, Szecse és Jamina látható, holnap reggeltől lesz főzőverseny, délután 6-tól Chris Rudy élőkoncert, 8:30-től pedig fellép a Honey Beast is. Holnap tartják a múzeumok éjszakáját. A Damjanich János Múzeumban 16 órától ízekbe zárt történetek kiállítással, mézes kalács készítéssel, előadásokkal, 22 órától lesz majd táncház is a Szakajtó népzenei műhelyjel, de lesz 23:30-tól tűzugrás is. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig terasz koncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora látható. A Reptárban 16 órától lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is többek között. A Művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket és műterem látogatásokkal. A Csillagvizsgálóban 16 órakor kezdődnek az érdekességek naplemente figyeléssel, a hold kémlelésével és űrszínházzal is. A Bagolyvárvadas Parkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd ezután 8-tól rovarsimogató is lesz még. Sok más helyszín mellett a Sorkatona Múzeumban is várják a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket 17 órától, tálatvezetésekkel, és lesz toborzópont is itt. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakája keretében 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától a Csicsogó Bábszínház előadása tekinthető meg, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka családi mesés kalandozás lesz a könyvtárban. Abátszalókon strandnyitó parti lesz, a Tiszató strandon 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, ezen a héten vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától Bíró Csongor műsorával. Kellemes kikapcsolódást, kellemes időtöltést a programokhoz, mi a

0: régieknél is többen tudnak ma már kilátogatni a Tisza Virág Fesztiválra, és holnap még többen érkezhetnek, így tehát Szolnok belvárosában még nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, de az úton lévőknek máshol is kell figyelni, itt a 102.4 Best FM-en néhány fontosabb információt mondok most el. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítésre kell számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra számítani, de útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Tápiószélén a Pesti úton is. Itt Szolnoknál útépítés miatt kell félpályást lezárásra számítani, Millértelep után Csataszög felé. A 4-esen figyelni kell a 20-as kilométernél Vecsésen, Pilisnél a 47-es kilométernél, Debrecen előtt a 220-as kilométernél, és itt Szolnoknál is a Szent István Tisza hídnál van félpályás lezárás. Ezen a pénteken egy szombati dallal folytatjuk a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A vasárnapi ítéletidő kárai. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. Múzeumok éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek, bár

0: Szabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1.015.000 forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. 25 szolnoki helyszínen és két környékbeli településen várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján. Tudatta a város. Az országos programsorozat idei szolnoki kínálatában több újdonság is szerepel. Először csatlakozik a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatókat és éjszakai lövészetet is tartanak. Új helyszín lesz Molnár György kárpitos manufaktúrája is, ahol a Chesterfield bútorok díszítését mutatják be. A korábban résztvevő templomok mellett idén a Szentlélek templom is megnyitja kapuit. A rendezvény az elmúlt években folyamatosan bővült. Idén Rákóczifalván és Tiszaföldváron is lesznek kapcsolódó események. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni Bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőigazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
1: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re tehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpáros utakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy meg is ismerjük azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szelíd turizmus.
0: Új emlékhelyet avattak a vízközművek napján Szolnokon, írja a szoljon.hu. Megnyílt a Halhatatlanok kertje a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT felújított öreg gépházánál. Az emlékhely a magyar vízellátás kiemelkedő alakjai előtt tiszteleg. Elsőként 3 szobrot avattak fel. Martel Károly a lisszaboni vízellátás fejlesztésében alkotott maradandót. Vein János Budapest korszerű ivóvízellátásának kiépítésében játszott fontos szerepet. Kajlinger Mihály pedig a hazai vízi közműhálózat fejlesztéséhez járult hozzá. A Halhatatlanok kertje a jövőben újabb szakemberek emlékével bővülhet. A Védőnők napja alkalmából átadták a Vármegye Védőnője díjat a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az idei elismerést Erősné Szalai Gyöngyinek ítélték oda. Az ünnepségen hangsúlyozták, hogy a védőnők nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a magyar egészségügyben. Segítik a családtervezést, támogatják a gyermekek gondozását, és részt vesznek a problémák korai felismerésében is. Felidézték azt is, hogy a megelőzésre és családgondozásra épülő magyar védőnői szolgálat 2015 óta Hungarikum. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
0: Meghatározhatják, mikor épültek és mikor javították a szolnoki törökkori fahidakat a szoljon.hu szerint. A Damjanich János Múzeumban a Tiszából kiemelt több 100 éves tölgyfacölöpöket vizsgálják a szakemberek. Az évgyűrűk elemzéséből kiderülhet, mikor vágták ki a fákat. Ezeket általában 1-2 éven belül be is építették. Így a hidak korát is pontosabban meg tudják határozni. Az évgyűrűk az egykori időjárásról is őriznek információkat. A kutatók szerint a mostani vizsgálatok jelentősen pontosíthatják Szolnok történelmi hídjainak eddig ismert történetét. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszafüspöki kóborkutyák problémájára.

0: pályára, tudta meg a szoljon.hu. A településen jelenleg 50 és 100 közé teszik a gazdátlan ebek számát. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol fél éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamos hálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy biztos, a stúdiónk hőszigetelése kiváló, a meleg nem akar kimenni, hűvös meg nem jön befele. A mikrofon mögött viszont Fodor Attila üdvözlet. Érkezik majd a BSV, Beyoncé, az Ári Mafia, a Simple Red és a Fiesta, meg most először David Guetta egyik első sikerével toljuk tovább a pénteket.
2: 102.4 West

Kánikula és forróság jellemzi majd a következő napok időjárását. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például derült napos idő valószínű, csapadék nélkül, gyenge légmozgással, a hőmérséklet 33 foknál is több lehet. Vasárnap jó részt napos idő várható, délután viszont megnövekedhet a felhőzet. Csak a délutáni kora esti órákban várható eső, rövid zápor, de kora délután még 36 fok is lehet majd Szolnok környezetében. Az év legrövidebb éjszakáját követően a hétfő is általában napos idővel, olykor rövid záporokkal fog majd telni, a kora reggeli időszakban is már 23 fok lehet, napközben pedig 34 fok lehet Szolnok környezetében, és nagyjából 32-34 fok közötti hőmérsékletekkel fog eltenni az egész jövő hét a mostani infók alapján. Ma van a születésnapja kollégánknak, Vágó Pirosnak. Ezen a napon született Kathleen Turner és Bódi Barbara színésznő, ahogy Robin Tunney is, az amerikai színésznőt a Mentalistában, mint Teresa Lisbon is láthattuk, de egyébként a Dr. House első részében ő az első páciens. Egy kis rockzenével folytatjuk a Red Hot Chili Peppers-szel. Ez már az Under the Bridge a 102.4 Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Tiszavirág Fesztiválon ma fellép Szirtes Edina Mókus, illetve a Mandala Marra a park színpadon, de látható este 9:30-tól a Tiszavirág Blues Band többek között. A parkmoziban a mai film a Mamma Mia Sose Hagyjuk Abba lesz, holnap pedig a Napsütötte Toszkánát vetítik, ugyancsak este 9-től. Az utolsó napon fellép majd a park színpadon Iván Szandra, utána Ceglédi, a Maláta színpadon a Varga Tibor trió és Csapó Krisztián, illetve lesz Ria Live Tina Turner emlékkoncert is. De a Tiszavirág Fesztiválon van Borházak utcája, kézműves vásár, illetve foci VB park is. A Körösi Mögy Fesztiválon ma este Sterbinski, Mineo, Szecse és Jamina látható, holnap reggeltől lesz főzőverseny, délután 6-tól Chris Rudy élőkoncert, 8:30-tól pedig fellép a Honey Beast is. Holnap tartják a múzeumok éjszakáját. A Damjanich János Múzeumban 16 órától ízekbe zárt történetek kiállítással, mézes kalács készítéssel, előadásokkal, 22 órától lesz majd táncház is a Szakajtó népzenei műhelyjel, de lesz 23:30-tól tűzugrás is. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert, a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora látható. A Reptárban 16 órától lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is többek között. A Művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket és műterem látogatásokkal. A Csillagvizsgálóban 16 órakor kezdődnek az érdekességek, naplemente figyeléssel, hold kémlelésével és űrszínházzal is. A Bagolyvárvadas Parkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd ezután 8-tól rovarsimogató is lesz még. Sok más helyszín mellett a Sorkatona Múzeumban is várják a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket 17 órától, tálatvezetésekkel, és lesz toborzópont is itt. Törökszentmiklóson a múzeumok éjszakája keretében 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától a Csicsogó Bábszínház előadása tekinthető meg, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyvtitka családi mesés kalandozás lesz a könyvtárban. Abátszalókon strandnyitó parti lesz a Tiszató strandon, 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, ezen a héten vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától Bíró Csongor műsorával. Rúzsa Magdinak a napokban jelent meg egy új dala, mi még azért a legjobbak közül játsszuk most a légzést a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Az eddigieknél is többen tudnak ma már kilátogatni a Tisza Virág Fesztiválra, és holnap még többen érkezhetnek, így tehát Szolnok belvárosában még nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani. De az úton lévőknek máshol is kell figyelni, itt a 102.4 Best FM-en néhány fontosabb információt mondok most el. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Tisza Kürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítésre kell számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra számítani, de útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Tápiószélén a Pesti úton is. Itt Szolnoknál útépítés miatt kell félpályás lezárásra számítani, Millértelep után Csataszög felé. A 4-esen figyelni kell a 20-as kilométernél Vecsésen, Pilisnél a 47-es kilométernél, Debrecen előtt a 220-as kilométernél, és itt Szolnoknál is a Szent István-Tisza hídnál van félpályás lezárás. Érzelmes pillanatok ezúttal Krisztina Aguilerától, szól a Beautiful a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: A vasárnapi ítéletidő kárai. Tiszabő a koraszülött osztályt támogatta. Múzeumok éjszakája Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
3: Mind az automata működik, a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyiknek keletkezett kár.
2: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a Tisz

0: Először csatlakozik a Véső úti lőtér, ahol haditechnikai bemutatókat és éjszakai lövészetet is tartanak. Új helyszín lesz Molnár György kárpitos manufaktúrája is, ahol a Chesterfield bútorok díszítését mutatják be. A korábban résztvevő templomok mellett idén a Szentlélek templom is megnyitja kapuit. A rendezvény az elmúlt években folyamatosan bővült. Idén Rákóczi falván és Tiszaföldváron is lesznek kapcsolódó események. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirkó. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőigazgatója hozzátette azt is, hogy a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelentsen.
1: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy meg is ismerik azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
0: Új emlékhelyet avattak a vízközművek napján Szolnokon, írja a szoljon.hu. Megnyílt a halhatatlanok kertje a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT felújított öreg gépházánál. Az emlékhely a magyar vízellátás kiemelkedő alakjai előtt tiszteleg. Elsőként 3 szobrot avattak fel. Martel Károly a lisszaboni vízellátás fejlesztésében alkotott maradandót. Vein János Budapest korszerű ivóvízellátásának kiépítésében játszott fontos szerepet. Kajlinger Mihály pedig a hazai vízi közműhálózat fejlesztéséhez járult hozzá. A halhatatlanok kertje a jövőben újabb szakemberek emlékével bővülhet. A Védőnők napja alkalmából átadták a Vármegye Védőnője díjat a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy az idei elismerést Erősné Szalai Gyöngyinek ítélték oda. Az ünnepségen hangsúlyozták, hogy a védőnők nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a magyar egészségügyben, segítik a családtervezést, támogatják a gyermekek gondozását, és részt vesznek a problémák korai felismerésében is. Felidézték azt is, hogy a megelőzésre és családgondozásra épülő magyar védőnői szolgálat 2015 óta Hungarikum. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó fürdőhelyeinek többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénész szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
0: Meghatározhatják, mikor épültek és mikor javították a szolnoki törökkori fahidakat a szoljon.hu szerint. A Damjanich János Múzeumban a Tiszából kiemelt több 100 éves tölgyfacölöpöket vizsgálják a szakemberek. Az évgyűrűk elemzéséből kiderülhet, mikor vágták ki a fákat. Ezeket általában 1-2 éven belül be is építették. Így a hidak korát is pontosabban meg tudják határozni. Az évgyűrűk az egykori időjárásról is őriznek információkat. A kutatók szerint a mostani vizsgálatok jelentősen pontosíthatják Szolnok történelmi hídjainak eddig ismert történetét. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. A településen jelenleg 50 és 100 közé teszik a gazdátlan ebek számát. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Jól haladnak a munkálatokkal a szakemberek Martfűn, ahol 1,5 éve kezdték meg az egykori férfi szálló teljes körű felújítását. A beruházás célja, hogy egy korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő társasházat hozzanak létre fiatal lakók számára. A felújítás első ütemében jelentős belső

0: átalakításokat végeztek a kivitelezők. Elvégezték a szükséges falbontásokat, teljesen megújították a víz- és villamoshálózatot, valamint számos fontos szerkezeti és gépészeti feladatot is elláttak a helyszínen. Mára a változás már nem csak az ingatlan belsejében látszódik, hanem kívülről is szembetűnő. Elkészültek a szakemberek az új homlokzattal, így egy modern megjelenésű, letisztult épületképe köszön vissza a járókelőkre. A nagyszabású korszerűsítés a következő hónapokban is folytatódik. A munkálatok előre haladtával pedig egyre inkább kirajzolódik a leendő fecskeház esztétikus formája, írják a város honlapján. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített vízi állások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. Különleges jubileumi vetítéssel tér vissza augusztusban Martfűre a Mozizug közösségi kertmozi, tudatta a szoljon.hu. A Tiszazugból indult kezdeményezés augusztus 8-án a hajdani Martfűi cipőgyár területén vetíti le a Martfűi Rém című filmet, amely idén ünnepli bemutatásának 10. évfordulóját. Stabil nyári időjárás körvonalazódik a térségben. Az előrejelzések alapján a napsütésé lehet a főszerep, miközben a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlag fölé emelkedhet. A délutáni órákban több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot a levegő hőmérséklete. A légkör időnként labilissá válhat, emiatt helyenként kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mielőtt eldobnánk a kaszát és a kapát, még megérkezik a hétvége, addig olyan szuper előadókkal folytatjuk, mint a 4S Street, Tayo Cruz, Rácz Gergő és Sisi közöse, itt lesz az Ace of Base és Orsovai Reni, valamint Dennis közöse is, az óra első dala viszont Justin Timberlake-é.
2: 102.4 West FM.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Kanikula és forróság jellemzi majd a következő napok időjárását. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például derült napos idő valószínű, csapadék nélkül, gyenge légmozgással, a hőmérséklet 33 foknál is több lehet. Vasárnap jó részt napos idő várható, délután viszont megnövekedhet a felhőzet. Csak a délutáni kora esti órákban várható eső, rövid zápor, de kora délután még 36 fok is lehet majd Szolnok környezetében. Az év legrövidebb éjszakáját követően a hétfő is általában napos idővel, olykor rövid záporokkal fog majd telni, a kora reggeli időszakban is már 23 fok lehet, napközben pedig 34 fok lehet Szolnok környezetében, és nagyjából 32-34 fok közötti hőmérsékletekkel fog eltenni az egész jövő hét a mostani infók alapján. Ma ünnepelne Maxi Jazz, a Fadeless tagja, legjobbjuk a 96-os Insomnia volt, ami rendszeresen hallható nálunk a 102.4 Best FM-en, de sokszor játszottuk egyébként a One Step Too Far-t, a Dido-val közös dalt is. Ma van a szülinapja Paula Abdulnak, és ekkor született McLemore is, vagyis Ben Haggerty. Bemutatkozó dala a Thrift Shop, később pedig a Can't Hold Us is vezette az amerikai top 40-et. A legjobb zenék között most az Easy Soul a Faith No More-tól.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavirág Fesztiválon ma fellép Szirtes Edina Mókus, illetve a Mandala Marra a park színpadon, de látható este 9:30-tól a Tiszavirág Blues Band többek között. A parkmoziban a mai film a Mamma Mia Sose Hagyjuk Abba lesz, holnap pedig a Napsütötte Toszkánát vetítik, ugyancsak este 9:00-től. Az utolsó napon fellép majd a park színpadon Iván Szandra, utána Ceglédi, a Maláta színpadon a Varga Tibor trió és Csapó Krisztián, illetve lesz Ria Live Tina Turner emlékkoncert is. De a Tiszavirág Fesztiválon van Borházak utcája, kézműves vásár, illetve foci VB park is. A Körösi Mögy Fesztiválon ma este Sterbinski, Mineo, Szecse és Jamina látható, holnap reggeltől lesz főzőverseny, délután 6-tól Chris Rudy élőkoncert, 8:30-től pedig fellép a Honey Beast is. Holnap tartják a múzeumok éjszakáját. A Damjanich János Múzeumban 16 órától ízekbe zárt történetek kiállítással, mézes kalács készítéssel, előadásokkal, 22 órától lesz majd táncház is a Szakajtó népzenei műhelyjel, de lesz 23:30-tól tűzugrás is. A Szolnoki Vasúti Almáriumban 16 órától lesznek tálatvezetések, retro oktatófilmek, 18 órától pedig teraszkoncert a MÁV férfi kórus és a Szolnoki Kodály kórus közös műsora látható. A Reptárban 16 órától lesznek előadások és pilótapont, 4D mozi szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tárlatvezetés is többek között. A Művésztelepen 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel várják az érdeklődőket és műterem látogatásokkal. A Csillagvizsgálóban 16 órakor kezdődnek az érdekességek, naplemente figyeléssel, hold kémlelésével és űrszínházzal is. A Bagolyvárvadas Parkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd ezután 8-tól rovarsimogató is lesz még. Sok más helyszín mellett a Sorkatona Múzeumban is várják a múzeumok éjszakáján az érdeklődőket 17 órától, tálatvezetésekkel, és lesz toborzópont is itt. Törökszent Miklóson a múzeumok éjszakája keretében 15 órától lesz vásári forgatag, 17 órától a Csicsogó Bábszínház előadása tekinthető meg, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybábégetés és tűzugrás is többek között. Este 10-től pedig a Varázskönyv titka családi mesés kalandozás lesz a könyvtárban. Abátszalókon strandnyitó parti lesz, a Tiszató strandon 10-től családi és gyerekprogramokkal, este beach diszkóval, 20 órától pedig a Happy Gang koncertjével. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren, ezen a héten vasárnap 10 órától helikopter szimulátorral, FIFA sátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától Bíró Csongor műsorával. Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM. Az utolsó boldog nyáról énekel most a Superhero, de az új emlékeket most is be lehet szerezni, akár itt Szolnokon, a Tiszavirág Fesztiválon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Az eddigieknél is többen tudnak ma már kilátogatni a Tisza Virág Fesztiválra, és holnap még többen érkezhetnek, így tehát Szolnok belvárosában még nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani. De az úton lévőknek máshol is kell figyelni, itt a 102.4 Best FM-en néhány fontosabb információt mondok most el. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Tisza kürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett halad a forgalom. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítésre kell számítani, Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Karcagon a Dózsa-György úton kell korlátozásra számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra számítani, de útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Tápiószelén a Pesti úton is. Itt Szolnoknál útépítés miatt kell félpályás lezárásra számítani, Millértelep után Csataszök felé. A 4-esen figyelni kell a 20-as kilométernél Vecsésen, Pilisnél a 47-es kilométernél, Debrecen előtt a 220-as kilométernél, és itt Szolnoknál is a Szent István Tisza hídnál van félpályás lezárás. Stílusosan a naplementébe egy hófehér Jaguarban gurulnék most el, de hát szerényebb lehetőségeim vannak, úgyhogy már passzolom is a mikrofont a Night Shift csapatának, érkezik Curtis és Péli Barna is, Fodor Attila vagyok, jó Tiszavirág fesztiválozást, kellemes hétvégét a legjobb zenékkel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula. Alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak. Mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton. Akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
3: A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
0: All

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.

Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Night Shift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Night Shift-es mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elég.

0: minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ősszel megszüntethetik a hetes cikkelyes eljárást, tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma, zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatták. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Na, az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemeznova sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Aki tegnap este nem volt ott, természetesen bánhatja. Talán azért az valamennyire jó hír, hogy visszanézve az elmúlt évek fellépéseit, ezért 2-3 évente stabilan Sting mindig visszalátogat hozzánk. Aki most nem bírna 2-3 évet várni, ő várjon egy picikét, nálunk

Best FM a legjobb zenék. Will Smith nyilatkozta egyszer, hogy DJ-ként zenélt egy házi buliban, és utána jött a sorban DJ Jazzy Jeff. És azt mondta az első 5 perc

Basztában a legjobb zenék eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Light.

Best FM a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki tegnap este, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-ban. Aki nem volt ott tegnap, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten, akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csáb, amivel is a Desert Rosalita vesztem a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást, Ukrajna alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék

Jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Pause to change.

Best FM, a legjobb zenék a Salt & Pepával és az Embo-gal közös amerikai turné előtt a TLC egy picikét még átugrott Európába koncertezni, és ugyan a 15-ei milánói koncertjüket végül valamelyoknál fogva törölni kellett, azért így is láthatók és hallhatók voltak Stockholmban, Kopenhágában és Oszlóban is, és ma este lesz az utolsó európai dátumuk az O2 Arenában, Londonban. 13 dal, 1 óra alatt. Kb. Erre lehet ma este is számítani majd a TLC-től. Érkezik a Waterfalls, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. A Naughty Boy művésznéven alkotó Shahid Khant leginkább mindenki a Sam Smith-szel közösen készített La La La című kislemezével azonosítja, pedig jó pár világsláger fűződik az ő nevéhez. Például a most érkező Beyoncé-val is dolgozott már együtt Runnin' című kislemezén. Mennyire jópofa lenne, hogyha ennek a dalnak is ő lett volna a producere, ugye? Mert akkor Naughty Boy megcsinálja a Naughty Girl-t. Mert hogy most a Naughty Girl ilyen Beyoncé-tól itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a Bordeaux személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren vagy a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgat. Ki. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 16 évvel ezelőtt ezen a napon, 2010. június 19-én a New Kids on the Block fellépésén meglepetés jelleggel egyszer csak most termett a színpadon a Backstreet Boys. Akkor a siker volt a közös zenélés, hogy egy év múlva közös turnéra is indult a két zenekar. Nálunk ebben az órában majd a Backstreet Boys érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, mennyire veszi szigorúan a Deep Dish két tagja, Sharam és Ali, hogyha együtt Deep Dishként játszanak, akkor saját trekeket nem dobnak fel a lemezjátszóra, de én simán el tudom képzelni, hogy majd holnap Budapesten azért akár ez is felcsendül, hiszen mégiscsak a Deep Dish egyik fele Sharam csinálta, és hát Classic House szettet ígérnek a fiúk, abban meg szerintem ez simán belefér. Az Eddie Murphy klasszikus dance verziója, vagy house verziója, kinek hogy tetszik, érkezik. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a gyenge jegyeladások és a csekély érdeklődés miatt lemondták a Pussycat Dolls észak-amerikai turnéját. Hogy mi a helyzet az európai jegyértékesítéssel, nem tudom, de egyelőre ott még nincs lemondás. Ami viszont külön jó hír, hogy a lemondott észak-amerikai turné előzenekarát viszont hozzák a lányuk magukkal. Szóval aki majd látja a Pussycat Dolls élőben szeptembertől valahol Európában, hallani fogja előttük élőben Lil Kimet is. Jön a

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmzenei átdolgozás is érkezik gyors egymás után van a következő órában. Itt a Besten érkezik majd a Jean-Paul Belmondo-féle klasszikus mozi, a profi fő témája a Black Cat-eknek köszönhetően Heartless címmel. Előtte pedig itt lesz az Angyalok városából nem Alanis Morissette, hanem a Freemasons, az Uninvited-del.
1: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it. Check it now.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegeső kis lemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olvasztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fej.